szerelme, hogy tekerne, dihányra kell tekerni, tekerne, vagy jönne, akkor mehet, így vasat, ha maga rík, akkor aztán tényleg megjelentik, hanem a mondtálai vece, amelyik a pasalma, dihányra vece. Egy visszasztáp, ami azt mondja, hogy már egy visszasztáp, hogy jó hápot, én már hallgatom, hogy dinámi rádi bibát, szükség meg kultúra, hogy jobban egy bibitik van, mert egy rádi vece, szóval a kristály lesz, hát meg a szükség meg, daját, budrát, jó, krisna, bábi, lipumerkó, ha vece, szóval az adatnak a rádi vece, diéka, próbál tisztázni, én tudom ezt a szeptejte, szóval a kis jó, sőszre, irányzat, bókta, honopák való, vétli panelán, lézit, szedjük a visvás korána, a dögik szurociában, konosztában, vagy itt is szépségnek, kristályos sajlék mondja, bárom-bárom helyéket, hogy fordrosan patizintikú, legyenek a vízi szerkárni, lézit, csatorolaj, azt most a tárgy, meg a lakányi hátasítva, meg prejesül, a dögik szurociában, a dögik szurociában, a dögik

0: Szakarátok szocs, kivon csintát, szakarábbat a húgtalan be, mutulókbát a poncnaszakint szarab.
1: Szállisz parszakra kibaszni, némit szvaszt ez átveró.
0: Csillapa dárta, macamászó, komkáó. Kárába szakpa, a forfokáó.
1: Magdipán, a dublapán szevon nagaró.
0: Szószparáó, szukamaja csivadipára.
1: Együnk vala, és nem továra, csalé hitlezári szentést.

Tehát szóval visszatérnek a kérdésre, hogy kell lenni a fontosabb indítatlan mi bajozza. Azt így gondolom, hogy ez egy jó zónás, ami szinte a szomorúságnak kell jó zónás, mert talán így az. De a nyilvánosság visszatérnek a mélyre, de lényegében már tiéden kultúrán mi kell jó zónás, mi bajozza. Itt a legnagyobb produkció kell pénzáztatni, szóval az nem bizony. Azt az, hogy a